szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint.

0: Radio 1 Rit.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: Rádió Andrit. Ez a Rádió Andrit.
1: Csábít egy éj, egy sejtelmes látomás.